0: New School. Rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

és én vagyok a dokinál. A tőled kapott sebeket a szitem nálad meggyógyíthatom. Szorult volt a helyzet, elhittem, hogy majd megfordíthatom. A naivitásom, a lojalitásom, magamat okolom, agonizálok. De tudom, hogy te is agonizálsz azon a november 6-án, pedig meghoztam a döntésem, hogy a

Magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

Kiss FM.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal 96.4 Base FM.
2: Yeah.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citromag Gang!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: akarsz.
1: Hát úgy is észrevesz, ha nem szólok.
2: Ez így nem mehet tovább.

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat. Új teherautókat vett térre a magyar közút. Úgy tűnik, itt az igazi strandidő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. A magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a magyar közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozás sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Két teljes napra leáll egy szakaszon a 2-es metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a Stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét, Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyog, hat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Óvatosan hűtsük a lakást a hőségben. Egyébként nagyrészt napos száraz meleg napok jönnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozóhatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról csak utólag szerzett tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Indul a nyári diákmunkaprogram. A Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztrálhatják is magukat. Kiváló nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta el rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

0: Szuper csütörtök reggelt, és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, indítsuk el a mai csütörtök reggelt, és a következő 4 órát, amivel kezdek ma, jön Lil Frak és az Átbasztál. Mindenkinek szenzációs reggelt, indulunk, start!
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Érkezik nálunk a dupla dinamit előadó szempontból, Dash és Jude Law rakta össze, de így végül triple S, hiszen a dal címe Diva, 16 millió fölött érkezik a 96 BSFM-en teljes gőzzel.
1: Melóva, melóva,

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
2: Menjünk tovább egy nagyon jó sikeres hazai kólabbal. Az egyik része csapat, a másik pedig egy szóló előadó. Görbetűgröt tart a mai fiatal lányoknak, illetőleg a társadalomnak is. Tulajdonképpen rengeteg 40-es nő már kiégett, és a dalból kiderül, hogy miért gondolják így a srácok. Van benne egyébként némi igazság. Jön BSV Biolux közöse, és dübörög a Lidocaine. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat. Új teherautókat vett térre a magyar közút. Úgy tűnik, itt az igazi strandidő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. Magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a magyar közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozás sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Két teljes napra leáll egy szakaszon a 2-es metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét, Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Mosodont helyett megmásszuk az agórai dombokat, érkezik egy alakváltó, aki tulajdonképpen majdnem mindenfélében vagy egy évben másképp néz ki. Egyszer szőke haja van, egyszer hosszú körmei, de zseni, igazi művész. Jön Doja Cat, Agora Hills, itt a Bass FM-en.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés. Szuper csütörtök reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a Róbert Károly körúton, illetőleg időszakos útszűkületre kell készülni a Váci úton. Ha itt van dolgotok, fontos, hogy ezt tudjátok. Jön Burai, GVM, Mist triója, engedj el, itt a kedvenc rádiótokban.
2: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
3: The beat, GVM, Mega Mish.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Óvatosan hűtsük a lakást a hőségben. Egyébként nagyrészt napos száraz meleg napok jönnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozóhatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról csak utólag szerzett tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Indul a nyári diákmunkaprogram. A Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztrálhatják is magukat. Kiváló nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta el rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
3: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt egy ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
2: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.8 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper csütörtököt és szenzációs napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább két ifjú előadóval. Ez volt az egyik olyan daluk, amely tulajdonképpen katapultként elindította őket a hazai sikerek útján. Brunoról és Spakról van szó. Érkezik a Budán vagy Pesten. Itt a 96.8 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: a szív.
1: Vészközlekedés.
2: Csodás csütörtök reggelt minden vészesnek és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Lezárásra kell készülnötök a 8. kerületben, a Szent Király utcában, amely a Revicki utca, illetőleg a Baross utca közti szakaszon értendő. Erről fontos, hogy tudjatok. Jön nálunk egy jó tengeren túli Posse Track, YG, Lil Wayne, Rich Homiquan, Meek Mill, Nicki Minaj és én a My Nigga Remix. Itt a kedvenc rádiótokban csütörtök reggel is.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. I'm sorry.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló hármas. Alapvetően a kompozíció úgy néz ki, hogy egy középtempós R&B dal, amelynek a szövegvilágában a hírnév, a vagyon csábítása és buktatói szerepelnek, illetőleg egy olyan nőre utalnak, aki bármit megtenne az, hogy híres legyen. Ez nem más, mint a Popular, és akik előadják The Weeknd, Playboi Carti, Madonna. Érkezik ez a zseniális felvétel itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Erős forgalomra készülnek a déli határátkelőknél. Föld alatti méhtelepet találtak egy amerikai temetőben. Egyre melegszik az idő és sokat süthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Erős forgalomra és hosszabb várakozásra készülhetnek az utazók a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelőknél. Június végétől ugyanis a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt jelentősen megnő a forgalom. A legkritikusabb időszak várhatóan július vége és augusztus első két hete lesz. A rendőrség azt javasolja, hogy aki teheti, válassza a kisebb határátkelőket. Az aktuális várakozási időkről a Határinfo oldalon tájékozódhatnak. Egyre többen kirándulnak biciklivel idehaza, legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják. A kerékpáros turizmus népszerűségéhez a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak, mondja Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
3: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. A Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik eléggé gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
2: Hatalmas föld alatti méhtelepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió példány is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. Május végén jó néhány napig tartott a kánikula, most pedig újra támad a hőség. Hétvégére néhol akár 40 fok is lehet. Már eddig is több megyében volt érvényben hőségriasztás, ma pedig ez még több térségre kiterjedhet. Nézzük, milyen időre számíthatunk idehaza. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hazai vizeken ismét méghozzá új vonalon érkezik egy nagyon jó fresh hangzás, Manuel, Need You, Puha, itt a 96.4 Bass FM-en csütörtökön is.

0: Bent a mélyében pedig meg se kértem.
1: Pénz közlekedés.
2: Mindenkinek jó reggelt és szuper napot kívánok. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Félpályás lezárásra kell készülnötök változatlanul a 8. kerületben, a Kőris utcában. Erről érdemes tudni. Jan Will.i.am tabu közöse és a Los Angeles-i labdarúgó VB-re készített dalukkal jelentkezem. Jön az East LA. Itt a 96.4 Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BFM-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
3: Építi

0: Beats.hu.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone filmje miatt áll hétvégén a kettes metró. Mindjárt itt a strandidő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. A magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a magyar közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozás sem érdemes túlzásba vinni.
3: Nincsen egészséges partnerség, kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
2: Két teljes napra leáll egy szakaszon a kettes metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, szuper reggelt nektek, a mikrofonnál Erpi, zsiványkodunk, jön Pifu Marics Peti duója, és a spin.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, csak a gátja, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpack-ba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Már regisztrálhatnak a fiatalok a nyári diákmunkaprogramra. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Nagyrészt napos, száraz, meleg napok jönnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozóhatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról csak utólag szerzett tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Indul a nyári diákmunkaprogram. A Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztrálhatják is magukat. Kiváló nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta el rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
4: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
3: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos, száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyog, hat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: faggva.
1: 96. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A GNX albumról érkezik az egyik kiváló dal, ez nem más, mint Kendrick Lamar Sza duója, jön a Latter. If this-

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek szuper reggelt és kellemes napot. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Forgalomkorlátozásra kell készülnötök a 6. kerületben, a Hunyadi téren. Erről érdemes tudni. Jön Nati, Natasha, Nando, Boom, Dimelo Flow 3-asa és a Dembo, egy jó fenékrázós. Itt a 96-i Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96-4, 99-99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Sandra C megkérdőjelezhetetlenül megalapozta már a nevét a UK Hip Hopban, többek között olyan daloknak köszönhetően, mint a Lil Babyvel közös Band for Band. Ez parog itt a 96.4 BFM-en.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Építés! Jár.

0: Hú. Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Újabb hőhullámtól szenvedhet Franciaország. Fázni éppenséggel itthon sem fogunk, közeleg a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Erős forgalomra és hosszabb várakozásra készülhetnek az utazók a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelőknél. Június végétől ugyanis a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt jelentősen megnő a forgalom. A legkritikusabb időszak várhatóan július vége és augusztus első két hete lesz. A rendőrség azt javasolja, hogy aki teheti, válassza a kisebb határátkelőket. Az aktuális várakozási időkről a Határinfo oldalon tájékozódhatnak. Egyre többen kirándulnak biciklivel idehaza, legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják. A kerékpáros turizmus népszerűségéhez a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak, mondja Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetői igazgatója.
2: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. A Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon, egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
1: Hatalmas föld alatti méh telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió példány is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. Május végén jó néhány napig tartott a kánikula, most pedig újra támad a hőség. Hétvégére néhol akár 40 fok is lehet. Már eddig is több megyében volt érvényben hőségriasztás, ma pedig ez még több térségre kiterjedhet. Nézzük, milyen időre számíthatunk idehaza. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 BASE FM.

Két helyen beszakította egyből a dobogót, a US Billboard Hot 100 listán első helyen nyitott, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén első helyen, a US Rhythmic Airplay-en viszont idézőjelben csak a második helyen. Emellett nyomott egy ötszörös platinát és egy nagyon komoly hangzás, tulajdonképpen lassan-lassan el fogja érni a 700 milliós összmegtekintést. Érkezik az egyedi hangvételű és egyedi küllemű előadó designer és a 10 éves dala Panda. Itt a 96.4 Bass FM-en. Na, csumára hangerőt, mert kiszakad a membrán.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that, damn.
1: 96.4 Bass FM.
2: Csak épp annak itkat, megmutatom itkat. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. 96. Bass FM, Rap Hip Hop R&B ismételten magyar vonalon, méghozzá magyar új vonalon 2025-ben érkezik egy hazai dal. Pifu, változnak a helyek. Itt a 96. Bass FM.

Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, egy újdonsággal fogunk tovább menni. French Montana, Max B. Az eredetit 5 hónap alatt 25 millióan nézték meg, nagyon jól nyitott a csártokon, és Max B-ről azért nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy alapvetően fegyveres rablásért 20 évet Google, de már szabadult, Frenchy pedig kitartott mellette. Jön a remix verziója, Max B, French Montana, Remy Ma, Ever Since You Left Me. Én már ezzel a trióval búcsúzom, holnap reggel Tali, ami

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jön nálunk az ifjú hazai előadó, aki az édesapja vonalán görög származású. Ő nem más, mint Lil Frak, és az egyik vadonatúj dal, amelyben a csalódását dolgozza föl, és tárja hallgatók elé, ezáltal neki is könnyebb, nekünk is, hiszen mi megkaptunk egy kellemes dalt. Érkezik Lil Frak, Átbasztál, itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat? Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone filmje miatt áll hétvégén a kettes metró. Mindjárt itt a Strandidő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. A magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Két teljes napra leáll egy szakaszon a kettes metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a Stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyog, hat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Biz FM, Rap Hivap RMB, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, bontsuk meg a mát, és a zeneszakmai dolgokat most is bízzátok egyenesen ránk, sőt, annál többet is, Sensziával, itt a Bossa.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Kid Ink még jóval a kiadói szerződése előtt saját mixtépjeiből építette a milliós hallgatottságát, szóval amikor arról rappel, hogy mindenki tévedett vele kapcsolatban, azt

0: 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop,
1: R&B. Rockstar vagyok, ez az életmenet leg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

vagy ilyen, jobb vagyok nálad. Kajak, sztár vagyok, ez az élet merendek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növesem a szárat, csak én nem mondom, hogy szeretlek. Jaj, hoppá.

96.4 Bass FM, Replipap R&B, Barna Bojdala érkezik, aki Didi 2002-es I Need a Girl Part 2 című slágerét egy picit újra csomagolta, és az R&B-t leváltotta Afrobeatre. A kedvenc rádiótokba is szól a City Boys.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: 0620-96-4-99-99. Ide tudtok Viberes üzit írni, vagy akár csörögjetek ránk adásban. Én Faragó Janka vagyok, és a következő óra elején Dash Jankra és Azi paprikázza tovább a hangulatot a Bakbakban.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Építés, játék.

0: hungarynow.hu.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás. leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Lady!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a BSV és Nagy Bogi közöse, amiről már sokat beszéltünk, hogyha a pletyka szálait pengedjük, de hogyha megnézzük a dal tartalmát, akkor egy nagyon hosszú, cívódós, szakító sztorira ismerhetünk rá a kedvenc rádiótokban, remélem nem ebbe vagytok. Always be mine!

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ez volt az első alkalom, hogy Glorira is Megan Thee Stallion, a két rap királynő közös dalt adott ki, pedig évek óta ugyanabban a ligában mozogtak. És azt sejtetjük, hogy nem egy szerelmes üzengetés lett belőle, hanem 3 perc tömény, ha nem tetszik,

a 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Rap, hip hop. R&B.

96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B, érkezik Kendrick Lamar és SZA alkotása, ami akár olyan lazának is tűnhet, mint hogyha 5 perc alatt dobták volna össze, közben meg Kendrick és SZA összesen több mint egy évtizede kerülgették már egymást, és aztán 2025-ig kellett várni arra, hogy egy ekkora közös slágerük legyen. Szóval vannak emberek, akik gyorsabban építenek fel egy egész házat, mint ahogy az a dal megszületett, itt a Luther.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B érkezik a dzsungelkönyvéből formázott Bagira, de Betonhoffi tollából, aki mindig csak a háttérből figyel és ritkán szólal meg. Azért itt még nem tartok irány a dzsungel.

Szerintem. Szóval többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: 96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B, a zeneügyek nálunk a sínen vannak. Gyertek a következő óra elejére, itt lesz Doja Cat és az Agora Hills.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rappi Peppa R&B érkezik a Subbase Monster a Nincs Nő Nincs Sírással, és amúgy az a durva, hogy ez a fajta keménykedős érzelmeket letoló hozzáállás akkoriban full alap volt a hazai hip-hopban, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek rá a 2000-es évekre.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik két előadó, aki amúgy a saját generációjuk legnagyobb streaming gépje. Szerintem már megvan, hogy az ides, de azért még jön hozzá Lord Panamo és Young Fly is.

benne a műben. 96.4 Bills FM, Red Hip-e, R&B. Azt hiszem, hogy sehol nem alakult még ennyire szerencsésen R-hang, mint Rally Rickyéknél, mert annyira rájut a refrénre, hogy gyakorlatilag ezt tette mémévé a dalt. És az a durva, hogy ezt a számot nem is fő slágernek szánták, de azóta se bánta meg senki. The Bucks.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: reggelt!
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Megnyitjuk a zenei teret a következő óra elején is. Gyertek rá a beats-es hangulatra. Jude Law-val kezdünk, ez lesz a sötét.
3: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
1: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, ah, o yeke, ee, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Bills FM Rap Hip Hop R&B érkezik azért, ahol a dal koncepciója nem véletlen. Konkrétan négy kicsi kis hangulatváltásra épül, ami akár személyiségváltásként is értelmezhető. Tipikusan az a projekt, ahol Azzi nem egy refrént akar rátolni, hanem megmutatja, hogy ugyanazon a tracken belül is teljesen más világokat tud hozni. Ez a Farmood.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, balkáni, kelet-európai buli vibe. Szerintem mind-mind keveredik, Dash és Young Fly dalában. Döntsétek el ti is az omámára.

Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Megvan nektek a buta telefonos időszak, amikor még csak a sima csörgés volt, és a telefon csak egy plusz tárgy volt, nem pedig a használati eszközünk. De régen ezt a világot idézi meg itt a Bills-en, a Nokia-ban.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

96.4 Bass FM, Repivel Párembi, hát nem a délutáni cserkész tábor egyben üje, de egyfajta csillogó világ, amit Curtis lepakol elénk itt a kedvenc rádiótokban a Bass-en. Szóljon a pezsgő és a kaviár. Tudom, csak

0: the witty. New Jerus, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide.
1: Get the fuck up! 96 Bass FM, Red Hip Hop R&B, szép volt, jó volt ma is veletek minden, én Faragó Janka vagyok, találkozunk két holnap reggel 10-kor, érkezik Lil Frag dala, ez.
2: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
3: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában olyan előadók lesznek velünk, mint például DMX, Rihanna, most pedig érkezel Lena Sex és Jack Harlow. Ez tőlük az Industry Baby, a 96.4-en.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én nagyon reméltem, már nagyon-nagyon vártam, hogy Kál Kevin droppolja azt a zenéjét, amit Tidaninek írt. Megtette, Nem éri meg címen, sőt egy kollab Danival. A megjelenése után 48 órán belül elérte az 1 milliós megtekintést. Gratulálunk, srácok, ez így

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Az a pletyka járja, hogy KSI egy új zenei projekten, EP-n vagy albumon dolgozik. Sőt, azt is mondják, hogy eszméletlen feat-ekkel érkezik majd. Pörög most a Trippie Reddel közös Tico Beat, itt a Bassen.

96.7 FM rap, hip-hop, R&B. Rihanna kislánya megtette az első lépéseket a divat világába. Igaz, még csak pár hónapos, de már is elkíséri édesanyját a fotózásokra. Érkezik Rihanna és Drake, What's My Name? A 96.4-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá Lido Kainnal, úgyhogy nem sokára érkezik a BSV és By Alex a 96.4 Beast FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Na gyertek, tekerjük fel együtt a hangerőt, mert érkezik 50 Cent, Just a Little Bit, a 96.4-en.

0: utcán. Kerületi klasszikus.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. A 2026-os év az, amikor Jay-Z is visszatér a színpadra. Mindössze 3 koncert volt betervezve, amiből egy már le is ment. Természetesen Beyoncé és Blue Ivy is ott volt. Pörög az Imperis, Kanye West-tel közösen, a 96.4-en.

0: 96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Az elmúlt pár percben a Popular szólt, The Weeknd-től, Playboy Caritól és Madonnától, most viszont egy picit visszaveszünk, melankolikusabb vibe-okban megyünk tovább, a BSV-vel és a Mióta elhagytállal, itt a 96.4-en.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Már is megyünk tovább, méghozzá hazai vizeken. Nem sokára érkezik hozzánk Pifu Marics Petivel közösen. Ez a Schwindler kollabjuk a 96.4-en.
2: Itt egyet ütök egy csapásra. Mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, Future és Drake kollabjával. Ez a Life is Good, itt a Vészen.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Eminemmel megyünk tovább, aki egy interjúban elárulta, hogy a My Name Is és a The Real Slim Shady zenéi azok, amiket igazán megunt. Pár hallgatás után már is túl gicsesnek és idegesítőnek tartotta őket, annak ellenére, hogy a közönség imádja a mai napig. Pörögjön most tőle a The Real Slim Shady a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 BFM, rap, hip-hop, R&B. Lassú haladás az első kerületben a Bemrak parton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik Belánó, ez tőle a Starboy, a Bissen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm the

96 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik hozzánk egy igazi pörgős nyelvű rapper hölgy, Sisi, ez a Blaha, itt a Bészen. Hey!

7 kár, 8 kár, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: Bling.
1: A Bling.
2: A
1: Kuma.
2: A Team Beam.
0: Ja, az nem az.
2: Az New School. 96.4 Bass FM. Hallgasd online is. Bass FM.hu. Rap, hip-hop.
3: R&B.
2: Bass. Bass FM.

0: 96.4. Bizz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. Dese, Young Fly-jel és Azariával, akik elmondják nekünk, hogy mi van a hátizsákjukban. Ez lesz tőlük a Bakpak, itt a Bizz-en.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a Bakpakba.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Peace Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a hely. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Építi

0: reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A mai délutánban az utolsó közös óránkat Dash, Youngfly és Azaria a Bakpakkal indította. Most pedig érkezik a Carnival, Kanye West-től, Ty Dolla Sign-től, Rich the Kid-től és Playboy Carrie-től. Itt a Bizen.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 BFM, rap, hip-hop, R&B. András írta meg nekünk, hogy a Rákóczi út beállt a Baross tér irányába, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót. Ti Danivel és a Szörnyeteggel folytatjuk. Itt a BFM.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Oké, rendben. Safety plus 7. Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Zozo írt nekünk, szeretne kérni egy Majka zenét, mit szólsz a Belehalókhoz, Curtisszel és BLR-rel. Nem sokára pörgetem is neked. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 99 99-en tudjátok megtenni. Megyünk is tovább a 96 Bass FM-en.

96 Ébész FM, rap, hip-hop, R&B. A dembow kifejezés a jamaikai dancehallból származik, tulajdonképpen a reggaeton alapritmusának elnevezése lett az évek során. Érkezik ezzel a dallal Natina Tosh, Nando Boom és D-Melo Flow a 96.4-en.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.8.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution beköszön. Egy nagy kedvencemmel, Doja Cat-tel és az Agora Hills-el indít, itt a Beast-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől,

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk méghozzá Doja Cat Agora Hills című dala után Lil Frakkal, és tőle is egy egészen különleges dallal. Fogalmazzunk úgy, hogy hát az egyik szakítását nem vette olyan túl jó néven, és ezt bizony dalba is öntötte. Ennek címet is adott, ami az Árbasztál nevet kapta. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

és én vagyok a dokinál. A tőled kapott sebeket azt hittem nálad meggyógyíthatom. Szorult volt a helyzet, de hittem, hogy majd megfordíthatom. A naivitásom, a lojalitásom, magamat okolom, agonizálok. De tudom, hogy te is agonizálsz azon a november 6-án, pedig meghoztam a döntésem, hogy a

Vesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg. Mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash. Mindenki annyit mond, ez best.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Egy szuper magyar dallal érkezik az ifjú tehetség, Pifu. Tőle is szóljon, Változnak a helyek című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, ez alatt az idő alatt tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen, 0620-96-499-99-es telefonszámon, Kid Leroy Girls című dala után pedig BSV-kkel és By Alex-el megyünk tovább, és közös dalukkal, Alidokainnal itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Jude Law is eljátszott a gondolattal, hogy vajon mi lesz, amikor ő már nem lesz. Ennek a gondolatnak címet is adott, jön Ha meghalok című slágere.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Egy újabb óra együtt, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash után pedig Doja Cat-tel megyünk tovább, tőle is ikonikus dalával.

Ta main, où y'a qu'un, t'es là, où y'a qu'un.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Egyirányúsítás a 6. kerületben, méghozzá Nagymező utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel, tőlük is pörögjön Passport című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, online is tudtok minket hallgatni. BSFM.hu weboldalunk segítségével felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és már szól is például a Miki Széki Atikánk, azaz Curtis Toppon vagyok című slágere. Bizony ez a dal is nálunk hallható exkluzívan, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egy tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Peace Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4, Base FM.
1: Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dob hártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B, hogy milyen is egy kimaradás Bruno, Vézsi és Mário módra. Már mutatom is nektek, ennek ékes bizonyíték a következő daluk. Jön a Senki nem szól ránk.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. André 3000 és Big Boy után, azaz az Outkasték ikonikus dala, a Miss Jackson után egy másik párossal megyünk tovább, most már viszont magyar vizeken vagyunk, kapaszkodjatok. Jön a folytatásban T-Deni és Jaber közös dala, a Gáz. Mi is bizony tapossuk tovább a gázt, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en. Mutatom is, miben megyünk tovább.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96. Bass FM Rap Hip Hop R&B-be is léptünk az utolsó órámba. A folytatásban Metro Boominnel, The Weeknd-del és 21 Savage-el megyünk tovább. Ez pedig Creepin című közös dalok itt a Bass-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Nem lesz vége soha. Mármint úgy értem, hogy ezt az alcímet kapta a következő dal. Jön Sziszka Finucci, Hősök, Digo, DJ 50, ez pedig Nostalgia című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Kattanj rá!
2: Kattanj rá!
1: 96.4
2: Base FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Pesten kívül is!

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára Eminem ikonikus dalával, a Sing for the Moment-tel. Ezzel búcsúzom ma estére, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6 órakor, és péntek lévén meg sem állunk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolution-nel, kiváló mixekkel, kiváló zenékkel. Na és akkor jöjjön Eminem itt a Beats FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: bang this shit. Bang, bang, bang, bang, bang, bang.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4.

0: pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Base FM. Base FM. Porti Mix. Base FM. Porti Mix.
1: Ez így nem mehet tovább.

all I had is Hendrix. I promise, I swear, I swear. I'm there, Betty.

Leszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: me down.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

ilyen. Jobb vagyok nálad, kajak. Rockstar vagyok, ez az élet merendek. Sosem mondták, hogy kerüljem el a szereken. Növesem a száz, csak én nem mondom, hogy szeretlek. Jaj, hoppá.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: kor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Ez a 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: R&B. Pesten kívül is. bsfm.hu.
1: Más az anyuk a tévé lakó.